0: Jesus Oluwawa.
1: Amen.
0: Bí wọ́n pé ẹgbẹ̀rún.
1: Even if there are thousands.
0: Tí wọ́n dìde sí ọ.
1: That rose against you.
0: Ọlọ́run ìjà.
1: God of
0: hope. Ẹ bá wọn jà.
1: Amen. Now we fight it.
0: Yéné Maraha.
2: Yes.
0: Ọwọ́ tí ń dí mi lọ́nà.
1: That hand blocking my way.
0: Tí n bá ti fẹ́ wọ next level.
1: When I want to enter next level.
0: Wà ní ẹ̀bá ń gé dà.
1: Lọ cut them off.
0: Ẹ̀yin ọ̀run ẹ gé dà.
1: All the people cut them off.
0: Ẹ rán wọn níṣẹ́ o.
1: Send them on errands.
0: Bàbá yẹn sọ Lẹ́kìtì.
1: Ẹ máa ṣe ní Lẹ́kìtì.
0: Pastor.
1: Sir.
0: Ó wà ń bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Tí wọ́n gbógun tì.
1: When they brought back to
0: Agassi. Ó kà ìyá tó wà ń bẹ̀.
1: He distanced
0: those guys. Lọ́jọ́ yẹn bàbá yẹn ò lè dádìde.
1: That day could not stop by
0: himself. Ó ti kákò báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni completely
0: molded. Mo wá ríran sí lórí òkè.
1: A guy gave me the vision.
0: Ó lẹ́kìtì ló ń ti wá.
1: He take care of me.
0: Ó ti wà lójú ikú bí ẹgbẹ́ wa jálẹ̀ sórí òkè.
1: He was at the point of death before they drop him on
0: the mountain. Mo wá ní kí wọ́n gbé.
1: I said they should
0: carry him.
1: He couldn't walk.
0: Gbé wọ orí àpáta
1: lọ. I said they should take him to the
0: road. Bàtí wọ́n gbé wọ bẹ̀.
1: When they got there.
0: Mo ní ó yá kó sọ ọ̀tẹ́lẹ̀ ńbẹ kó gbàdúrà.
1: I said he should prophesy and pray there.
0: Ó wá gbàdúrà ńbẹ.
1: And he prayed.
0: Ó sùn síbẹ̀.
1: He slept there.
0: Bàtó jí. Ó lè rìn.
1: When he woke up,
0: he could walk. Mo ní kó máa padà lọ bí ó ti lè.
1: I tell him go back to where they chase you away.
0: Ó lóun ò lè lọ bẹ̀ o.
1: He said I tell you I dare not.
0: Ó ti lé òun bẹ̀.
1: They chase
0: you away.
1: I say you will go.
0: Àwọn mẹ́rin ló máa torí.
1: Four people will die over your case. They will die after the other.
0: Bàbá mo rí Lẹ́kìtì lọ́jọ́.
1: I saw him in Lẹ́kìtì the other day.
0: Ó ní àwọn 14 ló ti.
1: He said 14 people have died so far. 14 people have died over his case.
0: Wọ́n dẹ̀ ń ká àwọn ń kú
1: ni. They will just confess
0: and die. Bọ́ọ̀ bá rò pé ọ̀sẹ̀ nìkan kan di ọ̀rọ̀
1: ẹ̀. If you think they don't mind your case.
0: Èmi náà sọ pé wọ́n wà ń bẹ̀.
1: I'm not saying they are there
0: o. Depend lórí tó ń wá láyé.
1: It depends on what you are looking for in life.
0: That's just it. Tó bá ní wọn ṣẹ́ mi sọ
1: pọ̀ ṣẹ́. If you say nobody is fighting you, I agree. Nobody.
0: Wọ́n bẹ́ẹ̀ fa wọn ṣẹ́.
1: Nobody is fighting you.
0: But ó ní ṣe pẹ̀lú bó ṣe desire
1: here. It has to do with how you desire your own life.
0: Understand sir.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir. Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Àwọn kò léwu. Kiri president Nigeria rò pé wọ́n léwu.
1: It's dangerous for someone like the president of Nigeria to say I have no enemy.
0: O risky.
1: O risky sir.
0: So o depend lórí ibi tó bá di mu láyé.
1: It depends on where you hold up
0: in life. If you hold a sensitive position.
1: Tó bá di ipò tó lágbára.
0: You must know you have a position.
1: O gbọ́dọ̀ wọ̀ kí àwọn ìdojúkọ ńbẹ. Dandan ni sir. Dandan ni. That must be opposition.
0: Ìdí nìyẹn táwọn kan fi gba orun kúrò lójú ara wọn.
1: That was why people deny themselves.
0: But for now mi ò súnmọ́.
1: Doctor, I cannot sleep for now.
0: Torí ibi tí mò ń lọ.
1: Because of my destination.
0: Àwọn tó ń bẹ lójú ọ̀nà.
1: Those on the way.
0: Wọ́n á gbọ́dọ̀ dá mi dúró.
1: They must not stop me.
0: Ọwọ́ tó máa ń jáde tí n bá ti fẹ́ gòkè.
1: That hand that comes down whenever I want to rise.
0: Olúwa gé ọwọ́ yẹn.
1: No long cut it off.
0: Ọwọ́ tó máa ń dìde sí.
1: That hand that always rise against me.
0: Nígbà tí n bá fẹ́ wọnú
1: ògùn títí. When I want to enter to new glory.
0: Ẹ gé ọwọ́
1: ìdáhùn. Call them
0: all. Ẹ gé dàn.
1: Call them all.
0: Ẹ mímọ́ gé dàn.
1: Call them all.
0: Olúwa gé dàn.
1: Ọwọ́ tó máa ń jáde sí sinmi tí bá ti bá ṣe rẹ̀.
0: Olúwa gbé ọwọ́ ìdá.
1: Olúwa gbé ọwọ́ ìdá.
0: Olúwa gbé ọwọ́ ìdá.
1: Bàbí gégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégég
2: My success.
0: That
2: enemy has swallowed. Vomited. You have had too many promises.
0: My success.
2: I say
0: that enemy
2: swallowed.
0: Let them vomit.
2: He won't attack
0: my greatness.
2: My
0: that has been swallowed by my enemy.
2: Be
0: vomited.
2: Vomited.
0: Vomited.